Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Új napot, új hetet, új hónapot, és remélhetőleg hamarosan új évszakot is kezdünk. De addig a hétfő az hétfő, még akkor is, hogyha május első hétfőjéről van szó, május 4. napjáról. Ami nem változott, az a reggeli jó kívánság, ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt, hétfő!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Safri Duo, és ezt lekopogtuk Nakan Wood, 8 perccel járunk 6 óra után, május 4-e van hétfőn, és hát azért itt-ott-amott kapunk még az országban negatív hőértékeket, úgy értem fagypont alatti hőmérsékletet, meg itt a megyében is, például Maros-Hévízen ott -1 Celsius fok van, a többi helyen vagy fagypont közeli, vagy ahogy nálunk ez immár szokás, fagypont feletti hőértékekkel indítjuk a napot, Székelyudvarhely például 5 Celsius fokkal, a Bucsintetőn van 3 Celsius fok, Csíkszeredában is és Gyergyó-Alfaluban is ebben a pillanatban 0 Celsius fokot.

mutatnak a hőmérők. Országosan a legalacsonyabb hőmérsékletet, talán nem meglepő, 2500 méter magasságban a Bucsecs-hegységben az Omu csúcs közelében mérnek, ott ebben a pillanatban mínusz 4 Celsius fokkal indul a nap. A tűzoltók napja. Magyarországon legalábbis, vagy magyar szemszögből. 1991 óta ünneplik. Ezen a napon emlékeznek meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Dana Dawsonnal folytatjuk egy romantikus világgal, Romantic World.

világon. Yes. Az volt a kocintós, a hétfői dal, vagy a hétfői napindító dal. 6 óra 18 perc van. Nézzük meg az időjárást. Hát, ha ilyen lett volna a hétvége is, amilyennek ígérkezik a következő 3, esetleg 4 nap, akkor ma már túl lennénk a majálisan, de hát nem volt szörnyű, elviselhetetlen, de úgyha belegondolunk, azért olyan időben, ami volt pénteken és szombaton, egy szál pólóban kiülni a szejkély domboldalba, nem tudom, nem. Hűvöske volt, ez az igazság. Tehát az a 3-4 nap, ami most következik, az messze össze nem hasonlítható azzal, ami volt. Sok napsütés szinte zavartalan, mondhatjuk, legalábbis a hét első felében, aztán a hétvége fele jönnek a felhők, sőt, esőfelhők, úgyhogy ez a hétvége is rossz időjárást, rossz időt ígér, péntek, szombat, vasárnap esővel. Nem lesz hideg, 20-22 Celsius fok, de az eső azért az bármikor bezavarhat. Viszont a hét első fele csodálatos lesz. Nézd, van mára eső.

prognosztizálva? Nem, minimális az esélye. Holnap se számíthatunk csapadékra, szerdán sem, viszont, mint mondtam, szinte zavartalan napsütésre, 21-24 Celsius fokos csúcsértékre. Kellemesen tavaszias időjárással indítjuk a hetet, és folytatjuk így, hát úgy nagyjából a közepéig. Aztán már meglátjuk, hogy tényleg elsősnek, egyelőre elsősnek ígérkezik a most következő hétvége is. Lehet, hogy az is lesz.

Wise és Elott és egy dal a csillagokról, és ha már a csillagoknál tartunk, ha azok ne talán háborognak, vagy háborúznak, akkor valószínűleg, hogy májusban teszik azt. Ugyanis május hónap a Star Wars, vagyis a csillagok háborúja rajongói számára eseményekben dús. George Lucas, a filmek atya, ebben a hónapban született. A hetedik részig, az ébredő erőig mind a hat élőszereplős filmet májusban mutatták be, ami miatt május 4-ére került az a nap, és egy bizonyos angol szójáték. A film híres mondata, hogy az erő legyen veled, ami angolul úgy hangzik, hogy May the Force be with you. Nos, a rajongók kicsit megváltoztatták, hogy May the Fourth be with you, azaz május 4-e legyen veled. Május 4-e pedig ma van. Úgyhogy akkor May the Force vagy May the Fourth be with you.

0: David Bisbal és Pixie Lotta Sufri rá, 6 óra 35 perc van, új hónapot kezdtünk, még úgy is, hogy már a negyedik napjánál tartunk, és az pont hétfőre esik, ugye, hadd örüljünk neki. A mai napon pedig Piazza Dora, Golden Globe-díjas amerikai énekesnőnek, színésznőnek kívánunk boldog születésnapot, már a 72-et tölti, azért túl sok filmben nem nagyon találkoztunk vele, túl sok dalban nem nagyon találkoztunk vele. Ami a filmeket illeti, talán van, aki emlékszik, mert a Csupasz pisztoly egyik filmében van, hogy énekel a színpadon, és ott tudjuk, hogy a főszereplő Leslie Nielsen ott szerencsétlenkedik, és azt hiszem, hogy Piazza Dora az, aki végül lenyeli a mikrofont. Elég fura. Viszont van egy nagy slágere, még 1985-ben a Jackson fivérek egyikével, Germannel adott elő egy dalt, ami megjárta a toplisták élét is. Ez tényleg ez egy sikeres sláger volt. When the rain begins to fall, amelynek van magyar változata is.
1: Majka dolgozta fel?
0: Mintha. De itt jön az eredeti, és a címe, amikor elkezd esni az eső. Hát mondjuk hozzátehetjük megnézve a prognózis, hogy amikor elkezd esni az eső, akkor valószínűleg csütörtök van. De legrosszabb esetben is péntek.

German Jackson és Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. A mosoly már megvolt nekem ma reggel. Valaki gondoskodik rólam is. Egy Facebook bejegyzés volt. Ugye vannak ilyen posztok, például, most említem épp az érintett bejegyzést, tudsz mondani egy könyvet, amit miután befejeztél, még napokig a hatása alatt voltál? Vannak ilyen kérdések, nem is vitaindító, az nem a jó kifejezés, hanem ilyen kicsit meggondolkodtató. Aztán nem, különféle emberek különféleképpen reagálnak rá. Vannak, akik tényleg őszinték sem mondják, hogy igen, volt az életünkben olyan pillanat, hogy kezünkbe vettünk egy könyvet, nem is tudtuk letenni, lehet, hogy belementünk az éjszakába, sőt, le se feküdtünk, és miután letettük, befejeztük, tényleg napokig a hatása alatt voltunk. De vannak ilyen őszinte bejegyzések, és ilyenkor nem kell gondolni, nem tudom, milyen extra giga meg a könyvre. Lehet, hogy akármilyen... Valahogy megfogta az olvasót. Aztán van az a tábor, akik ilyenkor, hú, na gyerekek, most kell villanni, van benne némi sznobizmus is, és akkor felsorolnak olyan műveket, Dostojevszki Nyomorultak például, az kb. Ilyen vastag, hát mutatom, csak nem látja senki, hát az nem egy könnyű olvasmány, legyünk, de... és akkor tesznek ilyen-olyan, nem tudom milyen műveket, hogy nem az a lényeg, egyáltalán nem fogta meg őket, és egyáltalán nem voltak napokig a hatása alatt, de a lényeg az, hogy ők megmutassák, hogy ők olvasták azt a könyvet, egyáltalán olvastak. És vannak, akik ebből mindig humort csinálnak, mindig viccet csinálnak ebből. És valaki szerzett vele egy jó napot nekem, ugyanis, ha már hűljünk, akkor hűljünk. Tehát arra a kérdésre, hogy tudsz mondani egy könyvet, amit miután befejeztél, még napokig hatása alatt voltál? És erre jött a komment, hogy ne. Extra csípős chili bab receptek. Köszi. És igen, nem tévedtem, tényleg Majkáig dolgozták fel az imént hallott Piazzadora dalt, Curtis-szel és Nikával a csúcson túl. Szeretem azokat a feldolgozásokat, amelyek adnak némi pluszt hozzá. Mármint a dalhoz, az eredetihez. És ez a dal 2021-ben, tehát 5 évvel ezelőtt tényleg adott egy kis pluszt ahhoz a dalhoz, amit az imént hallottunk. Gyere, Majka!

0: és közterek. Ébredj a Vekkerrel. Ébredj Csabával.
1: Minden hétköznap a Sztár Rádióban.
0: A Sztár Rádióban.

Semmi sem fog megállítani minket, énekelt a Starship. Buzánszky Jenő, olimpiai bajnok, labdarúgó, az aranycsapat hátvédje született 101 évvel ezelőtt ezen a napon. 2015-ben hunyt el, az utolsók egyike az aranycsapatból. Audrey Hepburn, belgiumi születésű, flamand származású, azt hiszem, hogy Oscar-díjas angol színésznő. De még megemlíthetjük Lance Bust, Justin Timberlake egykori csapattársát az NSYNC-ből, Gyurta Dániel, olimpiai arany és ezüstérmes, világ és Európa bajnok magyarús úszót, vagy Cesc Fabregas, spanyol labdarúgót. Isten éltesse őket, és hát nyilván mindazokat, akik velük együtt ünnepelnek. 10 perc választ el 7 órától. 7-kor jönnek a hírek, mi pedig folytatjuk Pitbull-nal és Chris Brown-nal. Nemzetközi szerelem, international love. Jó reggelt!

0: Új alprefektusa van a megyének. Felújítják az egyik Szejke fürdői villát. Döntetlent játszott a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Az év első három hónapjában 223-an vesztették életüket közúti balesetekben. A román rendőrség adatai szerint március végéig összesen 669 baleset történt, ezekben az áldozatok mellett 546-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A hatóságok közlése szerint a tavalyi év azonos időszakához képest csökkentek a számok, a balesetek száma 8,6, a halálos áldozatoké 9, a súlyos sérülteké pedig 1,1%-kal volt kevesebb. A súlyos balesetek legfőbb okai továbbra is a gyorshajtás különböző formái. A rendőrség az első negyed évben több mint 3000 közúti ellenőrzést szervezett a gyorshajtás visszaszorítására. Új alprefektus neveztek ki Hargita megyében. A tisztséget Burzsán Andrei Bogdan Sebastian tölti be. Elődje a Szociáldemokrata párt színeiben kinevezett Isabella Prodan április 28-án jelentette be mandátuma lezárását. Az Uszeri Hargita megyei szervezetének közleménye szerint az új alprefektus több mint 18 éves ügyvédi tapasztalattal rendelkezik, politikai pályafutását pedig 2017-ben kezdte a pártban. Felújítja Székelyudvarhely önkormányzata azt a szejkefürdői villát, amelyben a jövőben a helyi növény- és állatvilágot bemutató tanulóközpont működhet. Az ingatlan közterületen közvagyonként szerepel, jelenleg elhanyagolt állapotban van, de a tervek szerint a nyár folyamán elvégzik a szükséges felújítási munkát. Dávid Endre alpolgármester közlése szerint egy lábmenti tanulóház kialakítása a cél, amelynek tervezése már el is kezdődött. Az elképzelések szerint a vadásztársaság bevonásával diákok és érdeklődők egyaránt megismerhetik majd a környék élővilágát. A Szejkefürdőn ugyanakkor több hasonló ingatlan is található, ezek tulajdonjogát még rendeznie kell az önkormányzatnak. Döntetlent játszott az SFC. A labdarúgó harmadik liga alsóházi rájátszásának egyes csoportjában az ötödik fordulóban a Jászvásári UCV vendégeként játszott a székelyudvarhelyi FC. Az első félidőben vezetett a vendégcsapat Lázár Kristóf góljával, a hazaiak a második játék részben egyenlítettek, az eredmény 1-1 lett. Gyergyó Szent Miklós hazai pályán szenvedett 4-0-ás vereséget a Csesemi Adjut csapatától. A következő fordulóban pénteken 18 órától a Bálkói Aerostart fogadja az SFC. Nem jut vissza a divízió 1/A értékcsoportba a romániai jégkorong válogatott. A Kínában zajló hoki VB-n tegnap reggel 3-1-re kapott ki Románia Észtországtól, így az észtet jutottak fel. A romániai csapatnak még egy meccse van, itteni idő szerint kedden reggel 7:30-tól Dél-Korea ellen lép jégre. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek reggel 12 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 17 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Pharrell Williams és Happy. Közben ütöm be a Google-be, hogy pünköst 2026, mert hogy aha, na ez az. Olyan időnk lesz most a hét első felében, amilyet szerettünk volna az elmúlt hét végére. Olyan majális hozó időt nem jött össze. Megkapjuk így a hét elejére. Ugye elhalasztották a majálist meteorológiai körülmények miatt, tehát nem volt épp megfelelő, legyünk őszintén, azért nem volt épp megfelelő az időm. Lehetett volna, de nem ugyanaz. És azt mondták, hogy majd egy olyan hétvégén, amikor szép lesz az idő, akkor tényleg lebonyolítjuk még ebben a hónapban. Hát nézem, hogy mennyi lehetőség van erre. A most következő hétvégére esőt jósolnak a meteorológusok. Nem lesz hideg, de ázni lehetséges, úgyhogy ebből a szempontból nem megfelelő. Úgyhogy akkor marad a jövő hétnek a vége, mert a rákövetkező hétvége az már pünkösd. Tehát azért a csíksomjai búcsúra csak nem fognak rászervezni majálist. És esetleg, ha minden oké, talán akkor május

április utolsó hétvégéje. 29 péntek, 30 szombat, 31 vasárnap. Na, végül is két esélyes. Van még két esély. Nem a mostani hétvége, mert az egyelőre nem ígérkezik túl szépnek, hanem a jövő hét vége, vagy május utolsó hétvégéje. Ez a két lehetőség van. A kettő között meg ott lesz a pünkösd, úgyhogy nem is tudom. Na, szurkolok! 9,5 perccel járunk, 7 óra után a Vekker második órájában lesz lapszemle is ebben a szokás szerint. De addig is, még egyszer mindenkinek, vagy van akinek először, jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Hasznosíts újra, és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes.

0: Little. Igazán megéri.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val, prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirok masszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
2: A Delcamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Az emberek figyelnek, people watching. 7 óra múlt 22 perccel, hamarosan lapszemlével folytatjuk, de addig is egy hír. A múlt héten jött a hír, ugye, hogy MDSZ-es kezdeményezésre szeretnék átalakítani a gyerekpénznek az odaítélési módszerét. Érdekes. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy növelik 50 lejjel, tehát a jelenlegi 252 lej talán, 300 lej fölé emelkedik, amennyiben az illető gyerek rendesen jár iskolába. Ha nem, akkor viszont csökken a 250 lejről, ami a jelenlegi összeg 100 lejre. Ez a hír kiment, sokan elolvasták, és nem értették, a kommentek szerint nem nagyon értették. Ugye ennek mi az oka? Egyszerű, meg is találjuk. Beszédes és aggasztó statisztikák árulkodnak erről, hogy a romániai tanügyi rendszerben, ami a diákokat illeti, 40%-os a funkcionális analfabetizmus. Hogy ez mit jelent? Ismerik a betűket, ismerik a szavakat, el tudják olvasni a mondatokat, csak nem értik meg, hogy mit írt oda. Ezt nevezik funkcionális analfabetizmusnak, és a statisztika adatok szerint a jelenlegi tanügyi rendszerben ez 40%-os. 10 gyerekből 4 ilyen. Elolvas a szöveget, és nem érti meg, hogy miről szól. És ezek a gyerekek felnőnek, és utána kommentelnek a Facebookon. Na hát, ezt próbálják valahogy javítani. Nem véletlenül egy másik ijesztő statisztikai adat, hogy ha mondjuk 100 gyerek most ősszel elkezdi az előkészítő osztályt, megkezdi az iskolát, közülük 33 nem jut el az érettségéig sem. Lemorzsolódik. Más kérdés, hogy 100 gyerekből 50-nek, ha sikerül az érettségie, 50-nek nem. Elmondhatja, hogy kiárta a 12 osztályt, de nem tudta sikeresen befejezni. Úgyhogy akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy milyen világban élünk, és milyen

kommentek születnek a Facebookon például. Az csak egy jele. Nem lett hülyébb vagy butább a világ, nem. Csak egyre többen adnak szint magukról, meg megvan adva erre a lehetőség. I like Chopin, énekli Gazebo. 7 óra 25 perckor. Kék ég napsütés, mi kell még? Jó reggelt!

Miles Smith és Stargazing, és itt próbálom megnyitni a lapszemlét, amit a Hargita nép szerkesztősége szokott küldeni. Hát, küldtek egy üres fájlt. Szerencsére küldik a lapot is, úgyhogy akkor kézbe veszem ezt, és próbálok innen szemlézni. Legalább három cikket. Az első ugye hétfő lévén mindig sporttal indítanak. És ezúttal tényleg van is amiről írni. Bajnokverés Csíkszeredában, szuperligás marad az FK címmel írnak arról, hogy a csíkszeredai labdarúgás egyik legnagyobb sikerének nevezte I. és Robert vezetőedző az FK péntek esti győzelmét a bukaresti FCSB ellen. A piros feketék a 87. percben Csűrös Attila fejes góljával 1-0-ra verték a bajnoki címvédőt. Szombat estére az is biztossá vált, hogy a 2026-2027-es idényt is a Szuperligában kezdheti az FK Csíkszereda. Mi van még, ami esetleg érdekelhetne? Új kamerarendszer épül ki Székelyudvarhelyen, a térfigyelők felét már felszerelték. Több mint 300 új térfigyelő kamerát szerelnek fel Székelyudvarhelyen. A rendszertől a rongálások számának csökkenését reméli a városvezetés, mert hogy ha már szólt korábban a szemfender dalaj people watching, vagyis az emberek figyelnek, hát igen, figyelik, valamit csinálsz, hát azt látják. Nyilván erre is lesznek tiltakozó hangok, hogy hát milyen személyiségi jog megsértése, stb. Mondják, hogy hát nem. És a következő percben ők csinálnak saját magukról videót, és teszik ki a Facebookra. Na, ennyit erről. Na, még egy hír akkor. A Hargita megyei területi munkaügyi felügyelőség éves jelentése napvilágot látott. Lemorzsolódó munkaerőpiac, szigorodó ellenőrzések. És mint írják, bár a cégek és az alkalmazottak száma is csökkent 2025-ben Hargita megyében, a munkaügyi ellenőröknek nem volt kevesebb dolguk. A Hargita megyei területi munkaügyi felügyelőség éves beszámolója szerint a hatóság több mint 1000 ellenőrzést végzett, a kiszabott bírságok összege pedig megközelítette az 1,2 millió lejt. A fókuszban a fekete munka és a szabálytalan kifizetések álltak. A jelentés kitér arra is, hogy a helyszíni ellenőrzések hatékonyságát gyakran próbálták hátráltatni. Volt, ahol a munkáltatók bezárták a kapukat a hatóság előtt, máshol az alkalmazottak próbáltak elmenekülni a helyszínről, hogy elkerüljék az azonosítást. Sok telephelyen a kötelező cégtáblák hiánya és magas kerítések nehezítették a munkát. Az intézmény vezető hangsúlyozta a szigorúságot.

alapú fellépés célja nem a cégek ellehetetlenítése, hanem az, hogy a munkavállalók jogai ne sérüljenek, és a megyei gazdaság tisztességes alapokon működjön. A jövőben is folytatják a tájékoztató és a megelőző tevékenységüket. Na, erről ennyit akkor. Illetve bárki kíváncsi valami másra, vagy az említett cikkekre részletesebben is, megtalálja a Hargita népe mai lapszámában.

La Plage de Saint-Tropez, vagyis Saint-Tropez tengerpartja. Nem lehet egy rossz hely, valahogy kimaradt. A legutóbbi francia riviera ott volt. Monte Carlo, Nizza, Menton, Eze, Cannes, Saint-Tropez. Nem jött össze, kicsit messzebb van, ugye? De hát ismerős az a hely. Ha máshonnan nem, akkor Louis de Funès által játszott zsandármok. Vagy zsandármos filmek jó voltából. Ne baj, majd talán legközelebb. 3:48 lesz, 3 perc múlva. Dreamgirls, One Night Only. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.hu e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
6: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
5: LÁM, a megbízható hitelintézet online a mikrokreditlám.ro címen.
7: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
8: Fitfil. Az egészségért és a szépségért.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Kat. Könnyen kapunk indokot, hétfő van. Májusban ez az első vekker, nem az utolsó. Viszont az órák így is úgy is fogynak. Lassacskán a vekker, a mai vekker második óráját is zárjuk, 8 perc múlva, 8-kor pedig jöhetnek a hírek is. Addig maradunk egy picit a sötétben egy dal kedvéért. Purple Disco Machine in the Dark. Jó reggelt!

0: Új alprefektusa van a megyének. Felújítják az egyik Szejkefürdői villát. Döntetlent játszott a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Az év első három hónapjában 223-an vesztették életüket közúti balesetekben. A román rendőrség adatai szerint március végéig összesen 669 baleset történt, ezekben az áldozatok mellett 546-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A hatóságok közlése szerint a tavalyi év azonos időszakához képest csökkentek a számok, a balesetek száma 8,6, a halálos áldozatoké 9, a súlyos sérülteké pedig 1,1%-kal volt kevesebb. A súlyos balesetek legfőbb okai továbbra is a gyorshajtás különböző formái. A rendőrség az első negyedévben több mint 3000 közúti ellenőrzést szervezett a gyorshajtás visszaszorítására. Új alprefektus neveztek ki Hargita megyében. A tisztséget Burzsán Andrei Bogdan Sebastian tölti be. Elődje a Szociáldemokrata párt színeiben kinevezett Isabella Prodan április 28-án jelentette be mandátuma lezárását. Az Uszeri Hargita megyei szervezetének közleménye szerint az új alprefektus több mint 18 éves ügyvédi tapasztalattal rendelkezik, politikai pályafutását pedig 2017-ben kezdte a pártban. Felújítja Székelyudvarhely önkormányzata azt a Szejkefürdői villát, amelyben a jövőben a helyi növény- és állatvilágot bemutató tanulóközpont működhet. Az ingatlan közterületen közvagyonként szerepel, jelenleg elhanyagolt állapotban van, de a tervek szerint a nyár folyamán elvégzik a szükséges felújítási munkát. Dávid Endre alpolgármester közlése szerint egy lábmenti tanulóház kialakítása a cél, amelynek tervezése már el is kezdődött. Az elképzelések szerint a vadásztársaság bevonásával diákok és érdeklődők egyaránt megismerhetik majd a környék élővilágát. A Szejkefürdőn ugyanakkor több hasonló ingatlan is található, ezek tulajdonjogát még rendeznie kell az önkormányzatnak. Döntetlent játszott az SFC. A labdarúgó harmadik liga alsóházi rájátszásának egyes csoportjában az ötödik fordulóban a Jászvásári UCV vendégeként játszott a Székelyudvarhelyi FC. Az első félidőben vezetett a vendégcsapat Lázár Kristóf góljával, a hazaiak a második játékrészben egyenlítettek, az eredmény 1-1 lett. Gyergyó Szent Miklós hazai pályán szenvedett 4-0-ás vereséget a Csesemi Ácsüt csapatától. A következő fordulóban pénteken 18 órától a Válkói Aerostart fogadja az SFC. Nem jut vissza a divízió 1/A értékcsoportba a romániai jégkorong válogatott. A Kínában zajló hoki VB-n tegnap reggel 3-1-re kapott ki Románia Észtországtól, így az észtet jutottak fel. A romániai csapatnak még egy meccse van, itteni idő szerint kedden reggel 7:30-tól Dél-Korea ellen lép jégre. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek reggel 12 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 17 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Never Be Kids Again énekelt Sam Smith, azaz soha nem leszünk már többet gyerekek. Oké, van ennek egy másik verziója is, soha nem növünk fel. Szokták is mondani még nyugdíjas korákra, hogy gyerek maradtál egész életedben, ami nem feltétlenül rossz bizonyos szempontból. 7,5 perccel járunk 8 óra után, már a Wecker harmadik órájában. Csodálatos időnek nézünk elébe, legalábbis a hét első felében. Zavartalan napsütés, akár 24 Celsius fok és a délutáni órákban. Amolyan majálisos idő, ami akár a nyárra is felkészít minket. Rossz hír, hogy a hétvégére legalábbis a jelenlegi prognózis szerint elromlik az idő. Nem lesz hideg, tehát nem fogunk fázni, viszont lehet, hogy fogunk ázni. Meglátjuk. De egyelőre a hétfő, szerda, az szépnek ígérkezik. Csipeszeken lóg a nyár. Reméljük, hogy érkezőben van.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal. Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást május 2-a és 5-e között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely május 9-e és 22-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.

0: Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

Olimersz és Kiszmény 8 óra múlt 18 perccel, május 4-e van, Jamaica felfedezésének a napja. Immár 532 éve, hogy Kolumbusz Kristóf a második expedícióján felfedezte Jamaicát. Kubától délre található. Más kérdés, hogy az őslakosok közül ma már senki nem él. Ugyanis az eredetileg Dél-Amerikából származó Arawaka nép lakta a szigetet, akik sajnos egyhamar a kegyetlen konkvisztadorok célpontjává vált, és a barátságos őslakosok szembesültek a spanyol hódítók brutalitásával. Szóval azért a történelemnek megvan az árnyoldala is, mert jó, oké, felfedeztük mi európaiak Jamaicát, és ezzel ki is írtottuk az ottani őslakosokat. Az európaiak által behozott betegségek, a rabszolgamunka, az embertelen kínzások, valamint a számukra addig ismeretlen éhezés mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a 17. század elejére az Arawaka nép teljesen eltűnt a szigetről. Kiirtásuk után a karibi térségben fekvő szigetet afrikai rabszolgákkal népesítették be, és számuk oly gyors mértékben növekedett, hogy a 19. század elején már 300 ezer fekete élt Jamaicán. A népesség túlnyomó többségét ma is a feketék adják. A 2 millió 760 ezer fős lakosság 91%-a fekete, míg a fennmaradó 9%-ot fehérek, kínaiak, indiaiak és félvérek alkotják. Ennyit, ugye? Örömhír, hogy felfedeztük. Kevésbé barátságos hír, hogy kiirtottuk az őslakosokat onnan. Son of Jamaica, énekel a Saragossa Band.

Jó terén egyre több kis csoportos óvodásnál tapasztalható elmaradás a fejlődésben. Állapították meg a Csíkszentmártoni Prosperitas Vitae Egyesület és a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ munkatársai, akik több mint 700 óvodást mértek fel Hargita megyében. Szinte minden második gyermeknek, 48,1%-ról van szó, tettek javaslatot további lépésekre. A Fusneki Csík és a Megyei Sürgősségi Kórház segítségével végzett feléréskor jelentősen több gyereknél tapasztaltak fejlődésbeli elmaradást, mint 6 évvel ezelőtt, amikor már végeztek egy hasonló felmérést. Bár szűrésük nem reprezentatív felmérés, úgy vélik mindenképp felkiáltó jel az ugrás a 2020-as megállapításaikhoz képest. Főként a beszéd, valamint a kommunikáció és a szocializáció terén tapasztaltak eltéréseket a gyerekek fejlődésében a tipikushoz, koruknak megfelelőhöz képest. Nagyon jellemző a beszédkésés, elég sok kis csoportos óvodás még nem tudja verbálisan kifejezni magát, és a beszéd minősége a későbbiekben sem úgy halad, mint például 15 évvel ezelőtt az ugyanilyen korú gyerekeknél, számolt be az egyik észrevételükről az egyik szakember. A másik, amit gyakran tapasztaltak, hogy nehezebben szocializálódnak, nehezebben barátkoznak a kicsik, azaz a kapcsolódás a társas készségek terén szintén eltérések látszanak az elvárthoz képest. Dr. Szász Andrea Blanka szerint a fő ludas ebben elég valószínű, hogy a digitalizáció. A sok képernyő használat mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek fizikálisan kevésbé találkoznak a kortársaikkal, és kevésbé van esélyük arra, hogy megtanuljanak barátkozni, barátságokat kialakítani és fenntartani. Számos friss tanulmány kiemeli, hogy a túlzott képernyő használat negatív hatása van ilyen téren is, magyarázta el a pszichiáter. Szóval digitalizáció oké. Jó az, hogyha van, csak vigyázni kell a veszélyeire.

közel járnak.

Elvis Presley, Burning Love, 8:38 perc van, túl vagyunk május 1-én, amely hideg rekordot hozott, illetve egy korábbi rekord megdöntését. Az elmúlt 35 év leghidegebb május 1-jeit, reggelit jegyezték itt nálunk, illetve hát nem is olyan messze tőlünk, Csíkszeredában országos májusi hideg rekord is megdőlt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint péntek reggel országszerte 54 helyen mértek rendkívül alacsony értékeket, és hát a rekordok dőltek meg. A leghidegebb Csíkszeredában volt, ahol -8,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Ez az új országos májusi hidegrekord. Legutóbb 2007-ben, május 3-án mértek jóval fagypont alatti, akkor -7,7 Celsius fokot. Hát most van egy új rekordunk. 2026-os.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig Önnel, mindig Önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis

paráznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

8:53 perc van, zárjuk a Vekker harmadik óráját is lassacskán. Ugye túl vagyunk a majálison, sőt mondhatni május leghidegebb hétvégén. Azért ennyire hideg nem hiszem, hogy lesz az elkövetkező 3-4 hétvégén. De ettől függetlenül ugye a Szent György napokat megtartották, ez volt a 33. Szent György nap fesztivál. Mondták előre, hogy sokkal kisebb költségvetésből dolgoznak. Persze, hogy kézműves őstermelői vásár, ez megvolt, bórudvar, és hát tűzijáték, ami pedig a főtéri koncerteket és programokat illeti. Hát főleg helyi is amatőr csoportoké volt, napközben este koncertek kaptak helyet, de hát, ha megnézem, hogy melyik volt a legnagyobb név, hát, All Outsider Music Fest, Contraband, ABBA Revival, No Rule, M Studio, na, hát a Titán volt a legnagyobb név. Ezzel zárjuk a Vekkernek ezt az óráját.

0: Új alprefektusa van a megyének. Felújítják az egyik szejkefürdői villát. Döntetlent játszott a futballcsapat. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Az év első három hónapjában 223-an vesztették életüket közúti balesetekben. A román rendőrség adatai szerint március végéig összesen 669 baleset történt, ezekben az áldozatok mellett 546-an súlyos sérüléseket szenvedtek. A hatóságok közlése szerint a tavalyi év azonos időszakához képest csökkentek a számok, a balesetek száma 8,6, a halálos áldozatoké 9, a súlyos sérülteké pedig 1,1%-kal volt kevesebb. A súlyos balesetek legfőbb okai továbbra is a gyorshajtás különböző formái. A rendőrség az első negyed évben több mint 3000 közúti ellenőrzést szervezett a gyorshajtás visszaszorítására. Új alprefektus neveztek ki Hargita megyében. A tisztséget Burzsán Andrei Bogdan Sebastian tölti be. Elődje a Szociáldemokrata párt színeiben kinevezett Isabella Prodan április 28-án jelentette be mandátuma lezárását. Az Uszeri Hargita megyei szervezetének közleménye szerint az új alprefektus több mint 18 éves ügyvédi tapasztalattal rendelkezik, politikai pályafutását pedig 2017-ben kezdte a pártban. Felújítja Székelyudvarhely önkormányzata azt a szejkefürdői villát, amelyben a jövőben a helyi növény- és állatvilágot bemutató tanulóközpont működhet. Az ingatlan közterületen közvagyonként szerepel, jelenleg elhanyagolt állapotban van, de a tervek szerint a nyár folyamán elvégzik a szükséges felújítási munkát. Dávid Endre alpolgármester közlése szerint egy lábmenti tanulóház kialakítása a cél, amelynek tervezése már el is kezdődött. Az elképzelések szerint a vadásztársaság bevonásával diákok és érdeklődők egyaránt megismerhetik majd a környék élővilágát. A Szejkefürdőn ugyanakkor több hasonló ingatlan is található, ezek tulajdonjogát még rendeznie kell az önkormányzatnak. Döntetlent játszott az SFC. A labdarúgó harmadik liga alsóházi rájátszásának egyes csoportjában az ötödik fordulóban a Jászvásári UCV vendégeként játszott a székelyudvarhelyi FC. Az első félidőben vezetett a vendégcsapat Lázár Kristóf góljával, a hazaiak a második játék részben egyenlítettek, az eredmény 1-1 lett. Gyergyó Szent Miklós hazai pályán szenvedett 4-0-ás vereséget a Csesemi Ácsút csapatától. A következő fordulóban pénteken 18 órától a Várkói Aerostart fogadja az SFC. Nem jut vissza a divízió 1/A értékcsoportba a romániai jégkorong válogatott. A Kínában zajló hoki VB-n tegnap reggel 3-1-re kapott ki Románia Észtországtól, így az észtet jutottak fel. A romániai csapatnak még egy meccse van, itteni idő szerint kedden reggel 7:30-tól Dél-Korea ellen lép jégre. A meteorológusok szerint ma felmelegedés lesz térségünkben, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek reggel 12 fok körül alakulnak, délután elérhetik a 17 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Joker arc.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.

0: Nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Jonas Brothers és Paranoid, 9 óra múlt 18 perccel, május 4-e van. Az első bekker ebből a hónapból, ráadásul sokkal kedvezőbb időjárási körülmények között. Ez a hét pedig elsősorban a székelyudvarhelyi diáknapokról szól, amely egyébként kötődik egy kicsikét a székelyudvarhelyi egyetemi központ nyílt napjaihoz. Erről egyébként beszélgettünk a múlt héten, hiszen a szék részéről itt volt Benedek Katalin és Veres Hanga Katalin is. Beszéltek a képzési lehetőségekről, a tanfolyamokról és természetesen a nyílt napokról is. Szerda csütörtök délután, és a pénteki nap az egy abszolút teljes nyitott nap, amelyen ráadásul mi is részt veszünk. Hogyha netalán valaki kíváncsi a részletekre, látogassa meg a Star Radio Facebook oldalát. Ott vannak rövid videók is, hosszabbak is, és linkek is, ahol akár az egész beszélgetés megtekinthető, és minden információ beszerezhető arról, ami várható ezen a héten.

Pál Dénes és Agárdi Szilvia, Szíveddel láss. 9:28 május 4-e van, Jamaica felfedezésének a napja. Kolumbusz Kristóf vitte véghez ezt a bátor tettet, még 1494-ben, vagyis több mint fél évezreddel ezelőtt. Való igaz, hogy korábban egyébként beszéltem erről, hogy ma már Jamaica szigetén egyetlen egy őslakos sem található. Spanyol hódítok mind kiirtották őket, és hát helyettesítették Afrikából, úgymond importált rabszolgákkal, és 90%-ban ők jelentik ma Jamaica lakosságának a többségét. De ettől függetlenül azért sok mindent köszönhetünk Jamaicának, például a zenéjét, amely rendkívül gazdag és világhírű, alapja a mento, ska, rocksteady, reggae, dub és dancehall műfajok, amelyek a karibi, afrikai és észak-amerikai hatásokat ötvözik. A reggae, amelyet Bob Marley tette világhírűvé, a marginalizált csoportok hangjaként indult, mára viszont az UNESCO által elismert szellemi, kulturális örökség része. Úgyhogy ezt neki köszönhetjük. A stílust, amelyet egyébként Európában is többen felkaroltak, például a brit UB40, és épp Jamaica fővárosáról énekel Kingston Town.

Call és Stand Up, 9 óra 39 perc van. Beszéltem a Szentgyörgy napokról, említettem, hogy a Titán zenekar fellépése volt talán a legnagyobb név szombat este, de fellépett a No Rule együttes is, ők voltak itt a Star Rádió stúdiában, egyébként itt mutatták be ezt a dalt, Everest.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják Önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

Fastball and Topic, Forget You, 7 perc választ el 10 órától, 10-kor érkeznek a Star Rádió legfrissebb hírei, addig is folytatjuk többek közben Linda Carline 88-as dalával. Körök a homokban, Circle in the Sand. Ó, bárcsak tengerparti homok lenne az.

0: Bolozsán mellett tüntettek, újabb földrengés volt, döntetlent játszott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több romániai városban is tüntetéseket tartottak tegnap este Ilie Bolozsán miniszterelnök támogatására. A bukaresti Győzelem téren több százan gyűltek össze, hogy kiálljanak a kormányfő mellett a vele szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt. Hasonló megmozdulásokat több városban is szerveztek, köztük Nagyváradon, ahol Bolozsán korábban polgármester volt. A parlamenti pártok ma tartják utolsó egyeztetéseiket a Szociáldemokrata Párt és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról. Földrengés volt Sepsiszentgyörgy közelében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a Richter skála szerinti 3,1-es erősségű rengés 12 óra 14 perckor következett be Buzău megye területén, a Vrancea szeizmikus térségben, mintegy 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. A földmozgás 134 kilométeres mélységben történt, így a felszínen csak gyengén volt érezhető. Május eleje óta ez már a harmadik 2,4 és 3,1 közötti erősségű földrengés Romániában. Új játszóteret adtak át Szentegyházán. A beruházás értéke megközelíti a 600 ezer lejt, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg 4 év alatt. A munka során támfalakat építettek, megerősítették a patakpartot, valamint a közvilágítást is kiépítették. A játszótér mellett egy kisebb amfiteátrum és szabadtéri színpad is helyet kapott, amely közösségi rendezvényeknek adhat otthont. A tervek szerint a helyszínen szabadtéri filmvetítéseket, közösségi programokat, valamint beszélgetéseket és előadásokat is szerveznek majd, elsősorban civil szervezetek és helyi közösségek bevonásával. Bajnoki találkozót játszott a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alsóházi rájátszásának 8. fordulójában az udvarhelyi csapat a szamosújvári Atletik Olimpia együttesét fogadta. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget. A Vasas a következő fordulóban Gyulafehérváron lép pályára. Folytatódott a futsal bajnokság. A felsőházban a Dévai Auto Bergamo 5-2-re legyőzte a címvédő Galaci Unitedet. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK ma 19:30-tól találkoznak. A forduló alsóházi meccseit holnap rendezik, 17:30-tól a VSK Széke udvarhely a Luciaferul Buzău otthonában játszik, míg 18:00-tól a Dévai West a Mausoleul Mörösest együttesét fogadja. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
2: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
1: Benglass, ha többre vágysz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
5: Van optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanat.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transp Tourral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transp Tour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

Mondjuk nem a lassú dalokkal lett híres és népszerű Sandra a 80-as évek vége felé, a 90-es évek elején, de írtak neki egy ilyen dalt is. One More Night. 10 óra 28 perc a pontos idő. Bryan Adams-szel folytatjuk. Ő decemberben Kolozsvárra látogat. Egy olyan koncert, amelyet hát rajongóknak kötelező beiktatni a naptárba. Shine a light!

Kair és Capriccio Sodródon. Kair egyébként új csapatával, a No Rules-zal fellépett a múlt hétvégi Szent György napokon. Mindenki próbálkozik többféle projekttel, nincs ezzel abszolút semmi baj. 10 óra 38 perc van, Segivel folytatjuk. Nem én voltam, it wasn't me. I don't know what to do. So it wasn't you.

3:41 lesz, 3 perc múlva, egy picit korábbi lesz a mai kiköszönés, 11 órától az UFF sajtótájékoztatót tart a Patkóban, ott leszünk mi is, és akkor majd hallgatóinknak beszámolunk arról, hogy mivel készülnek a székelyvedhelyi diáknapokra ezen a héten, amely, mint korábban mondtam, kötődik a szék nyílt napjaihoz, amelyen pénteken ott leszünk a helyszínen, honnan fogjuk majd sugározni az adást, úgyhogy érdekes és zsúfolt hét elébe nézünk. Addig találkozunk azért a legközelebb holnap, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, a legjobbakat. Ciao.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt,

0: Dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is áll. Reklámot hallottak.

Bolozsán mellett tüntettek, újabb földrengés volt, döntetlent játszott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több romániai városban is tüntetéseket tartottak tegnap este Ilie Bolozsán miniszterelnök támogatására. A bukaresti Győzelem téren több százan gyűltek össze, hogy kiálljanak a kormányfő mellett a vele szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt. Hasonló megmozdulásokat több városban is szerveztek,

0: köztük Nagyváradon, ahol Bolozsán korábban polgármester volt. A parlamenti pártok ma tartják utolsó egyeztetéseiket a Szociáldemokrata Párt és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról. Földrengés volt Sepsiszentgyörgy közelében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a Richter skála szerinti 3,1-es erősségű rengés 12 óra 14 perckor következett be Buzău megye területén, a Vrancea szeizmikus térségben, mintegy 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. A földmozgás 134 kilométeres mélységben történt, így a felszínen csak gyengén volt érezhető. Május eleje óta ez már a harmadik 2,4 és 3,1 közötti erősségű földrengés Romániában. Új játszóteret adtak át Szentegyházán. A beruházás értéke megközelíti a 600 ezer lejt, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg 4 év alatt. A munka során támfalakat építettek, megerősítették a patakpartot, valamint a közvilágítást is kiépítették. A játszótér mellett egy kisebb amfiteátrum és szabadtéri színpad is helyet kapott, amely közösségi rendezvényeknek adhat otthont. A tervek szerint a helyszínen szabadtéri filmvetítéseket, közösségi programokat, valamint beszélgetéseket és előadásokat is szerveznek majd, elsősorban civil szervezetek és helyi közösségek bevonásával. Bajnoki találkozót játszott a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alsóházi rájátszásának 8. fordulójában az udvarhelyi csapat a Szamosújvári Atletik Olimpia együttesét fogadta. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget. A Vasas a következő fordulóban Gyulafehérváron lép pályára. Folytatódott a futsal bajnokság. A felsőházban a dévai Auto Bergamo 5-2-re legyőzte a címvédő Galaci Unitedet. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK ma 19:30-tól találkoznak. A forduló alsóházi meccseit holnap rendezik, 17:30-tól a VSK Székelyudvarhely a Lucsáförül Buzău otthonában játszik, míg 18:00-tól a Dévai West a Mausoleul Mörösest együttesét fogadja. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépi

0: kerítés és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Comkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már 2 üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor, bizalmat építünk!

0: Time Asset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszerelé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

0: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Bolozsán mellett tüntettek, újabb földrengés volt, döntetlent játszott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több romániai városban is tüntetéseket tartottak tegnap este Ilie Bolozsán miniszterelnök támogatására. A bukaresti Győzelem téren több százan gyűltek össze, hogy kiálljanak a kormányfő mellett a vele szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt. Hasonló megmozdulásokat több városban is szerveztek, köztük Nagyváradon, ahol Bolozsán korábban polgármester volt. A parlamenti pártok ma tartják utolsó egyeztetéseiket a Szociáldemokrata Párt és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról. Földrengés volt Sepsiszentgyörgy közelében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a Richter-skála szerinti 3,1-es erősségű rengés 12 óra 14 perckor következett be Buzău megye

0: területén, a francia szeizmikus térségben, mintegy 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. A földmozgás 134 kilométeres mélységben történt, így a felszínen csak gyengén volt érezhető. Május eleje óta ez már a harmadik 2,4 és 3,1 közötti erősségű földrengés Romániában. Új játszóteret adtak át Szentegyházán. A beruházás értéke megközelíti a 600 ezer lejt, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósult meg 4 év alatt. A munka során támfalakat építettek, megerősítették a patakpartot, valamint a közvilágítást is kiépítették. A játszótér mellett egy kisebb amfiteátrum és szabadtéri színpad is helyet kapott, amely közösségi rendezvényeknek adhat otthont. A tervek szerint a helyszínen szabadtéri filmvetítéseket, közösségi programokat, valamint beszélgetéseket és előadásokat is szerveznek majd, elsősorban civil szervezetek és helyi közösségek bevonásával. Bajnoki találkozót játszott a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alsóházi rájátszásának 8. fordulójában az udvarhelyi csapat a Szamosújvári Atletik Olimpia együttesét fogadta. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget. A Vasas a következő fordulóban Gyulafehérváron lép pályára. Folytatódott a futsal bajnokság. A felsőházban a dévai Auto Bergamo 5-2-re legyőzte a címvédő Galaci Unitedet. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK ma 17:30-tól találkoznak. A forduló alsóházi meccseit holnap rendezik, 17:30-tól a VSK széke udvarhely a Lucsáförül Buzeu otthonában játszik, míg 18:00-tól a dévai West a Mausoleul Mörösest együttesét fogadja. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454. Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP két napos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted.

0: be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: is mi szólunk.
1: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
2: Lazán és vidáman, ma végre jól vagyunk, és pont énekelhetjük a hét első napján. Hát hogy ne lennénk jól, amikor hét ágra süt a nap végre itt Székely udvarhelyen is. Érezzük, hogy kellemes májusi hétfőnk van, meleg kezd lenni. És igen, már az is van, mert akárhogy is, de elérte a 18 Celsius fokot a hőmérő higanyszála. Hát április utolsó napjaiban múlt héten még tél volt itt a térségben, most pedig nyár. Ez ilyen hamar változik. Ezen a héten teljesen nyári hangulatban lehetünk, és a jó zenék minden délután szólnak itt a Sztár délutánban. A mikrofonnál pedig hétfőtől péntekig délutánonként 12 és 17 óra között Bedő Erika lesz. Én kívánok mindenkinek csodaszép hetet, jó munkakedvet és sok-sok napot. Pillanatot itt a városban és a térségben. Vakit a kék, ha az égboltra nézünk, akkor tényleg vakit.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

A United együttes és a Föld napos oldalán, hát ott tartózkodunk jelenleg, itt a mi kis városunkban. Túl vagyunk a majálisozáson, hát azért nem volt annyira rossz idő pénteken. Na, napsütés is volt, úgyhogy simán meg lehetett volna tartani a városi majálist Szejkefürdőn szerintem, és még jó pár városlakó szerint. Na de az igaz, hogy nem volt az az extra meleg, úgyhogy lehet mégiscsak jó ötlet az, hogy a 20-23-24 Celsius fokban tartsunk városi majálist, ami esetleg lesz a következő egy hétben, két hétben, de hát eső is várható még a következő napokban, úgyhogy nem tudom a szervezők mikorra tervezik, de majd valószínű, hogy értesíteni fognak mindenkit. Én pedig értesítem az ünnepelteket, hogy boldog névnapot, kedves Flórián és Mónika, május 4-én őket lehet köszönteni. A Flórián az latin eredetű név is. Azt írják, hogy a keresztnév hatása viselőjére annak szélsőséges hangulatváltásaiban mutatkozhat meg. A Flórián név egyszer boldog, jókedvű, kedves és csodálatosnak találja az életet, máskor azonban képtelen bármiben is örömét lelni. Ha képes arra, hogy féken tartsa hangulat változásait, akkor a nagyszerű társaság lehet másoknak. Így azonban kiismerhetetlennek tűnik,

Érzékenységéből adódóan pedig gyorsan reagál a körülöttük zajló eseményekre. Érdemes oda is figyeljen, hogy féltékenysége és birtoklási vágya ne legyen úrrá rajta. Kedves Florián és Mónika, hát boldog névnapot! Isten éltessen sokáig, holnap a Györgyiket, holnap után pedig a Fridákat, Ivetteket lehet köszönteni, két nap múlva pedig Gizella névnap lesz. Mi pedig itt vagyunk, és minden nap köszöntjük az ünnepelteket. Egy jó dallal legalább biztos.

0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?
1: Mr. Worldwide. And the international sensation. You know, let's have a good time.

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés őse megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes

0: Szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség.
4: Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk.
3: LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. 12 perc múlva meghallgatjuk a híreket Katona Zolitól. Hát ez az időjárás biztos, hogy kicsalogatja az embereket a lakásból, a munkahelyükről is. Több gyalogos, több kerékpáros vagy rolleres fogja uralni az utakat, a járdákat. Ezen a héten és a következő hetekben egyaránt, hogyha jó idő marad, úgyhogy közlekedjünk fokozott figyelemmel. És nem csak a gépjármű vezetőkkel közlekedjenek fokozott figyelemmel, hanem ugyanúgy a kerékpárosok és a rolleresek is, valamint a gyalogátkelő helyeken a gyalogosok is. Oda kell, hogy figyeljenek mindenre. Emellett, ha már közlekedésről beszélünk, akkor értesítem a gépkocsi vezetőket, hogy ma elkezdődött a Vásártér utcai vasútátkelő modernizálása, és emiatt mától május 4-től egészen május 15-ig lezárja a kivitelező az átkelőt a gépjármű forgalom előtt. A zárás pedig a városi buszok menetrendjét is érinti, így a 6-os és a 8-as járatok a munkálatok ideje alatt nem érintik a Junior és a Kós Károly megállókat. A kivitelező pedig nyilván igyekszik a jelzett időintervallum előtt befejezni a korszerűsítési munkálatokat, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljétek azt az útszakaszt a városban, és írjátok közlekedési információkat 0757-57-51-71 az SMS számunk, a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek, és jó utat! Balesetmentes közlekedés mindenkinek!

Bolozsán mellett tüntettek, újabb földrengés volt, döntetlent játszott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Több romániai városban is tüntetéseket tartottak tegnap este Ilie Bolozsán miniszterelnök támogatására. A bukaresti Győzelem téren több százan gyűltek össze, hogy kiálljanak a kormányfő mellett a vele szemben benyújtott bizalmatlansági indítványról szóló szavazás előtt. Hasonló megmozdulásokat több városban is szerveztek, köztük Nagyváradon, ahol Bolozsán korábban polgármester volt. A parlamenti pártok ma tartják utolsó egyeztetéseiket a Szociáldemokrata Párt és az AUR által benyújtott bizalmatlansági indítvány szavazása előtt. Holnap a képviselőház és a szenátus együttes plenáris ülésén döntenek az indítvány sorsáról. Földrengés volt Sepsiszentgyörgy közelében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a Richter skála szerinti 3,1-es erősségű rengés 12 óra 14 perckor következett be Buzău megye területén, a Vrancea szeizmikus térségben, mintegy 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől. A földmozgás 134 kilométeres mélységben történt, így a felszínen csak gyengén volt érezhető. Május eleje óta ez már a harmadik 2,4 és 3,1 közötti erősségű földrengés Romániában. Új játszóteret adtak át Szentegyházán. A beruházás értéke megközelíti a 600 000 lejt, és teljes egészében önkormányzati forrásból valósult.

0: meg 4 év alatt. A munka során támfalakat építettek, megerősítették a patakpartot, valamint a közvilágítást is kiépítették. A játszótér mellett egy kisebb amfiteátrum és szabadtéri színpad is helyet kapott, amely közösségi rendezvényeknek adhat otthont. A tervek szerint a helyszínen szabadtéri filmvetítéseket, közösségi programokat, valamint beszélgetéseket és előadásokat is szerveznek majd, elsősorban civil szervezetek és helyi közösségek bevonásával. Bajnoki találkozót játszott a Vasas Femina. A női labdarúgó Superliga alsóházi rájátszásának 8. fordulójában az udvarhelyi csapat a Szamosújvári Atletik Olimpia együttesét fogadta. A mérkőzés 2-2-es döntetlennel ért véget. A Vasas a következő fordulóban Gyulafehérváron lép pályára. Folytatódott a futsal bajnokság. A felsőházban a dévai Auto Bergamo 5-2-re legyőzte a címvédő Galaci Unitedet. A Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik és a Marosvásárhelyi VSK ma 17:30-tól találkoznak. A forduló alsóházi meccseit holnap rendezik, 17:30-tól a VSK Székelyudvarhely a Lucsáförül Buzeu otthonában játszik, míg 18:00-tól a Dévai West a Mausoleul Mörösest együttesét fogadja. Felmelegedés lesz ma délelőtt, a széljárás gyenge lesz, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a délelőtti és a déli órákban 20 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és két perc alatt megvásárolhatja.

0: látja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
1: Figyelem, akció!
2: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor.

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Micsoda dal, 13 éves felvétel, Vastag Tamás előadásában holnaptól még mindig jó időre lehet számítani, sőt, akkor jön az igazi nyár. Képzeljétek, holnap 23 fok, szerdán 24-25 fok is, akár itt Székelyudvarhelyen. Aztán csütörtökön még mindig 23, pénteken várható kisebb mennyiségű csapadék, sőt, szombaton is ez elég szomorú hír, mert péntek szombatra mindenki szeretne jobb időt, lesznek események, esküvők, rendezvények, konfirmálás, első áldozás. Tehát azért most már májusban elég sok esemény, rendezvény van hétvégente, úgyhogy nem szeretnénk, hogy eső legyen pénteken és szombaton, többet tudnánk a szabadban lenni a hétvégén, amikor mindenki szabad. Viszont 20-21-22 fok az marad hétvégére is, de mondom, péntek szombatra egyelőre úgy néz ki, hogy eső várható. Ez tényleg nem jó hír, mert akkor borult lesz az égbolt, és egyáltalán nem lehet részünk napsütésben. Jövő héten még mindig marad a 23-24 fok, úgyhogy ahogy látom, május közepéig stabilan 20-21 Celsius fok körüli csúcsértékekkel kell számolni napközben, és végre éjszakánként nem 0-1 vagy 2 fok lesz, akár mínusz 1 fok, hanem a 8-9-10-11-12 fokot is elérheti a hőmérő higanyszára éjszakánként itt Székelyudvarhelyen. Jó hírek tényleg, hogy Sopronban milyen idő lesz, azt nem néztem meg, de Sopron felé megyünk most a Road Movie All Stars-szal és Rúzsa Magdival.

Fél 2 van, pontban a legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sztár Rádióban, a májusi hónapban is. Egyébként megröpültek a milliók a büntetések tekintetében már május első napjaiban, hiszen a május elsői hosszú hétvégén több mint 37 ezer bírságot szabott ki a rendőrség, összesen mintegy 16,5 millió leértékben. Ez nagyon-nagyon sok. Olvasom a részleteket a román rendőrség tájékoztatása szerint. Tehát április 30-a és május 3-a között országszerte több mint 10,100 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből pedig több mint 8400 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán, és ezen a hétvégén több mint 700 bűnelkövetőt értek tetten a rendőrök, és 71 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló szemét állítottak elő, emellett pedig 37.200 szabálysértési bírságot szabtak ki, pontosan 16.502.000 leértékben. Nagyon-nagyon sok pénz. Viszont megérdemelték nyilván a büntetést. A közlekedés rendészet munkatársai bevontak 2263 gépkocsi vezető jogosítványt, és elvettek 100.834 jármű forgalmi engedélyét az elmúlt 4 napban. És a közlemény szerint ezeknek az akcióknak is köszönhető, hogy az idei május elsőjei hosszú hétvégén 39%-kal

És ez az irány teljesen jó, hogyha megmaradna, a jövőben pedig azt mondanánk, hogy sokkal kevesebb közúti baleset történt, mint 2026-ban a tavalyi évhez képest. A zenék terén is marad ez az irány, megyünk tovább a topistás dalokkal, 2020-as évekből érkeznek a felvételek, By Alex és a Slep, valamint Hero érkezik, és itt lesz Teddy Swims, Stone Sandy és David Guetta is. Aha.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatát.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Térkő, szegély, keríti.

nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 07 45 098

0: kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Május 4-ét írunk, hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket itt a Star délutánban. Még egy picit nézzük, hogy mi minden történt az elmúlt hétvégén. Hát nagy volt az öröm, nagy volt az ünneplés Csíkszeredában, hiszen szuperligás maradt az FK. Óriási érdeklődés övezte egyébként a labdarúgó szuperliga alsóházi rájátszás 7. fordulójának a nyitó meccsét, ami ugye pénteken volt, és az FK Csíkszereda a bajnoki címvédő bukaresti csapatot fogadta a Fecsészébét. A belépők már csütörtökön pár óra alatt gazdára találtak, és a mérkőzés napján biztos volt a teltház. A hangulat is fokozódott folyamatosan, mert hogy a csíkiak a tavaszi idény kezdete óta tartó hazai veretlenségi sorozatuk megtartása mellett az egyenes kiesést biztosan elkerülhetik egy siker esetében. A nézőtéren a hangulatra nem lehetett panaszkodni. A fővárosi csapatot közel 100 szurkoló próbálta biztatni, ám hangjuk az azért kevésbé hallatszott, gondoljátok el, ott Csíkszeredában. A lokálpatrióták gyakorlatilag az első percről túl harsongták a Fecsészébé drukkereit, és ha nem tudom, ha néztétek a meccset, hogy egyébként a mérkőzést majdnem teljes egészében a bukaresti csapat irányította, az FK védelme viszont két esetet leszámítva végig blokkolni vagy semlegesíteni tudta a vendégek támadásait, és aztán sikerült egy gólt is belőni. Azt nézem, hogy a 87. percben ünnepelhettek a csíkszeredaiak, egy baloldali szögletet követően Csürös Attila, aki csíkszeredai, ő remekül érkezett és beívelt a labdára, fejjel juttatta a bukarestiek kapujába a labdát, és az utolsó 3, illetve a ráadás 4 percében még két Fecsészébé támadást védekeztek ki a csíkiak, így a találkozót ugye 1-0-ra az FK nyerte, és hát a siker egyben azt is jelenti, hogy egyeneságon nem eshet ki az élvonalból a csíki csapat, viszont szombaton egy-egyre zárt a Fárul és az FC Botosány, és a két csapat döntetlen jelenje után biztossá vált, hogy a következő idényben is a Szuperligában szerepelhet a csíki csapat. Mindenkinek ez büszkeség, a csapat sikere fontos, és a célkitűzés teljesítve van, így vélekedett az edző, és hát lehet menni tovább akkor. Na meg a drukkerek is azért jóval másképp érezték magukat, mint hogyha egy vereség után kellett volna lehajtott fejjel május 1-én a stadiont elhagyni. Mi pedig nem hagyunk zene nélkül benneteket, most már átbeszéltük a sportot is, átbeszéltük a közlekedést is, ami a május 1-i hosszú hétvégét illetett, és most már nincs hátra, mint hogy zenélgetünk, és a következő órában nézzünk programajánlókat, eseményeket itt a Sztár délutánban.

Azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Megkezdődnek a diáknapok, szerelik a kamerákat, bent maradt az FKCX Szereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két részre osztanák a gyermek pénzt egy új törvényjavaslat szerint. A 3 és 18 év közötti gyermekek után járó juttatás egyik része alanyi jogon járna, egységesen 100 lej értékben, míg a másik legfeljebb 250 lejes összeg kifizetését feltételekhez kötnék. A kezdeményezés értelmében ezt a részt az iskolai jelenléthez és a tanulók magatartási jegyéhez igazítanák. A javaslatot benyújtó RMDS hangsúlyozza, a garantált alapösszeg csökkentése nem jelent kevesebb pénzt összességében, a cél inkább az, hogy ösztönözzék az iskola látogatást és a megfelelő viselkedést. Több mint 300 új térfigyelő kamerát telepítenek Székelyudvarhelyen, a rendszer kiépítése már előre haladott állapotban van. A beruházásra a város 2,7 millió lejes támogatást nyert, az országos helyreállítási alapból, a munka pedig egy évvel ezelőtt megkezdődött. A tervek szerint összesen 355 új kamerát szerelnek fel, miközben a meglévő hálózat korszerűsítése is zajlik. A régi rendszer elemei addig működésben maradnak, amíg az új teljes egészében el nem készül. A kivitelezőnek 15 hónap áll rendelkezésére a projekt befejezésére, így várhatóan a nyár végén helyezik üzembe az új térfigyelő rendszert. Megkezdődtek a székelyudvarhelyi diáknapok. A 32. alkalommal megszervezett rendezvény egy hétig fog tartani a városban, rekord részvétel mellett.
1: 30 éve olyat tudunk adni, amit más senki, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 529-en vannak csapatban.
0: Mondta híradónknak Tóth Tímea, a szervező udvarhelyi fiatal fórum elnöke. A diáknapok rendezvénysorozata a ma esti Analóg Balaton koncerttel kezdődik.

0: Kezdődik. Megkezdődött a Vásártér utcai vasút átkelő modernizálása, mától május 15-ig lezárják az átkelőt a gépjármű forgalom előtt. A lezárás a városi buszok menetrendjét is érinti, így a 6-os és a 8-as járatok nem érintik a Junior és a Kóskároly megállókat. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, megkezdődött a rájátszás. A Felsőházban a székelyudvarhelyi Olimpiákos hazai pályán 1-0-ra kikapott az agyagfalvi lendülettől, Csíkszentsimon 3-0-ra verte Szentegyházát. Az Alsóházban született egy rekorderedmény, a Balánbányai Bányász 18-0-ra verte a Marosi Vízi Promuresult. A többi eredmény Székelykeresztúr Borszéki Bükk 4-0, Zetalaki Fenyő Csíkszentmárton 6-0, a székelyudvarhelyi Rosszil szabadnapos volt. Az FCSB ellen aratott pénteki győzelmével biztosan bent marad a labdarúgó szuperligában az FK Csíkszereda. A csíkiak 1-0-ra nyertek, és ezzel matematikailag is bebiztosították a bentmaradást. Az Alsóház további eredményei Galaciocérul Bukaresti Metaloglobusz 2-2, Konstancai Fárul FC Botosán 1-1, Petrolul Ploiești Aradi Uta 1-1, az Unirea Slobozia FC Hermannstadt meccset ma 17:30-tól játsszák. A Felsőházban a kolozsvári U 1-0-ra megverte az FC Ágyest, a Krajovai Universitátiák 2-1-re nyert a bukaresti Dinamo ellen. A Rapid kolozsvári CFR meccset ma este 20:30-tól játsszák. Ma délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, egyre melegebb lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztárrádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.

0: Englász, ha többre vágysz. A Delcamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
1: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.

0: Timeset Group lehetőséget ad, hogy valódi, kézzelfogható aranyad vagy ezüstöd legyen már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Sztárrádió, itt vagyunk a Sztár délután harmadik órájában. Hát micsoda hétre számíthatnak a diákok itt Székelyudvarhelyen. Ma startol a Székelyudvarhelyi Diáknapok. Ebben az órában erről a diáknapokról hozok néhány részletet, de már hallhattátok a híradóban is, mert hogy sajtótájékoztatót tartottak ma 11 órától. Úgyhogy igen, a diákoktól lesz hangos Székelyudvarhely jó néhány negyede és a városközpontja. Lesznek koncertek, lesznek bulik, lesznek vetélkedők, rengeteg program a Sziklusz Ifjúsági Házban, de város szerte több helyszínen is. Erről hozok hamarosan még információkat, úgyhogy irigylem a diákokat. Ezen a héten csodás élményekben lehet majd részük, és természetesen az időjárás is a barátjuk marad.

Kevés hangulat, vidám hangulat és diáknapos hangulat ezen a héten május 4-e és 10-e között Székelyudvarhelyen zajlik a 32. Székelyudvarhelyi diáknapok. A csapatokat, azokat már bemutatták a Facebook oldalon, hogyha ráléptek, hogy Székelyudvarhelyi diáknapok, akkor azon az oldalon az összes csapatnak a videóját, a kisfilmjét és a fotóját is láthatjátok. Úgy látom, hogy a szlogán erre a hétre, hogy a héten senki nem szól ránk. Hát nem is szól szerintem sem igazgató, sem tanár, sem szülő. A diáknapok a diákokról szólnak, és az a legfontosabb, hogy ők érezzék jól magukat, egy évben egyszer van diáknapozás. Ma tartottak sajtótájékoztatót a Mártonáron téren, és Tóth Címe, a szervező, az Udvarhelyi Fiatal Fórum elnöke adott interjút nekünk, és ezt láthatjátok is a Sztár Rádió Facebook oldalán. Azt mondta, hogy 30 éve olyat tudunk adni, amit más senki, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 529-en vannak csapatban, nagyon-nagyon sokan vannak az idei diáknapokon, és főleg az idén olyan koncert kínálattal készülnek, ami egyedülálló lesz. Analóg Balaton, képzeljétek, és Bruno és Spak buli is lesz, ami szerinte abszolút megéri majd a diáknapozóknak. Viszont ez csak egy részlet, a teljes videót, a teljes sajtótájékoztatót meg tudjátok hallgatni, vissza tudjátok nézni a magyarfilm.ro weboldalunkon, és a rendezvény sorozat nem csak a helyieknek szól, ez is fontos, mert mindenki részt vehet ezeken a koncerteken. Egy hét alatt különböző programokon lehet lenni. Többek között holnap 3:45-kor lesz az a nagyon nagyszerű városi felvonulás, ami szokott lenni évről évre, amikor Székelyudvarhely központján végigvonulnak a diákok, és lesznek koncertek, vetélkedők, evőívó bajnokság, tehetségkutatót is szerveznek, és szépségversenyt is. A sajtótájékoztató részleteit viszont megtaláljátok a magyarfilm.ro vagy a Sztár Rádió Facebook oldalán, úgyhogy nézzétek meg! Szerintem a diáknapozóknak a szívük úgy dobog, akár csak egy dob, ez a címe az ATC felvétel.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Szabadulj fel a hét első napján, hát simán fel fognak szabadulni a diákok. A székely-udvarhelyi diáknapokról beszéltünk, ami ezen a héten zajlik itt a városban, de emellett azért fel lehet szabadulni több programon, kiállításon, és

Katalógus bemutatón is, ami ezen a héten lesz városunkban. Finisszázs és katalógus bemutató. Így van a címe a holnapi programnak, ami 18 órakor kezdődik. Ez a Házrazső Múzeum eseménye, és a képtárban lesz a Kossuth Lajos utcában, ahová mindenkit nagy szeretettel hívnak, a Radar című csoportos kiállítás záró eseményére. A tárlatot Dimény Varga Fanni művészet történész kurátor ismerteti, és ez alkalommal pedig bemutatásra kerül a 16 fiatal kortárs művész alkotását tartalmazó kiállítás kísérő katalógus is. A március 26-án megnyílt tárlat kiállítóinak a nevei fel vannak sorakoztatva a Facebook eseménynél. Ők kötődnek Székelyudvarhelyhez, itt születtek, itt jártak iskolába, és ide is költöztek egy része. Ők már részesültek művészeti felső oktatásban is, és az év elején meghirdetett Radar pályázat olyan 35 év alatti vizuális művészek alkotásait várta, akik tényleg kötődnek a mi kisvárosunkhoz. Úgyhogy érdemes ellátogatni a május 5-i finisszázsra a Székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca 42. szám alatti képtárba, ahol várnak mindenkit nagy szeretettel. Emellett pedig látom, lesz egy emlékkiállítás is. Csütörtökön, május 7-én Nagy Péter emlékkiállítás. Erről hozom a részleteket. Hamarosan, előtte viszont Anastasia felvételét hallgatjuk meg, és a reklámokat nyilván.

0: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Isu szörelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
2: Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyereküzlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városháza tér 20 szám alatt.
3: 33 év. Több ezer támogatott projekt. Számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
4: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe. Még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
3: Mikrokreditlám.ro.

Általában 8 perc múlva meghallgatjuk a 15 órás híreket, közben pedig ott maradtunk el, hogy lesz Nagy Péter emlék kiállítás. Programokat ajánlok erre a hétre, és ez is a Képtárban lesz a Kossuth Lajos utcában. 90 éve született ugyanis Nagy Péter festőművész, és ezen kerek évforduló alkalmából pedig tisztelettel hívnak minden kedves érdeklődőt a Képtárba az életművét bemutató ünnepi eseményre. És megtapasztalt impresszióit, évtizedeken át festő alkotó képeit Kelemen Albert művészettörténész fogja méltatni, a kiállítás megnyitón pedig csellón játszik majd Máté Boróka, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola 5. osztályos diákja, akit Lokodi András kísér majd zongorán, úgyhogy felemelő pillanatoknak lehetünk szem- és fültanúi. Beszéljünk egy picit Nagy Péterről. Hát az udvarhelyszéki Bikafalván született művésznek közel 50 egyéni kiállítása volt már. Részt vette a környék minden lehetséges csoportos sereg szemléjén. Visszajáró alkotója volt a homorodmenti művésztábornak, a 2000-es évek elején pedig Paletta 5 néven több alkalommal alkotó csoportként is bemutatkozott. Kaló László, Kóbori László, Moldován Gyula és ifjú Sztojka Ferenc festőművészekkel. Képeit nagy részét családja őrzi, akiknek ezúton is köszönik a szervezők, hogy kölcsön vehették 80 művét a kiállítás idejére. És ezek a festmények, képzeljétek, már megtalálhatóak Ausztráliában, Amerikában, Svédországban, Svájcban, Belgiumban, Ausztriában és még Magyarországon is lehet látni Nagy Péter festőművésztől műveket és kiállításokat. 2007-ben pedig legprímább művész díjjal tüntették ki Székelyudvarhelyen, úgyhogy tényleg ez nem akármilyen kiállítás, és... Június 2-ig látogatható a Kossuth Lajos utcai Képtárban. Bátorítok mindenkit, hogy legalább a következő egy hónapban egyik délután nézzétek meg ezt az emlékkiállítást. Jó, Joykori felvétele, egy picit modernebb stílusban megyünk tovább a híradóig, aztán még beszélgetünk a programokról, mert ezen a héten lesz odaadó est is, amit mindenképp meg kell említeni.

0: Megkezdődnek a diáknapok, szerelik a kamerákat, bent maradt az FKCX Szereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két részre osztanák a gyermek pénzt egy új törvényjavaslat szerint. A 3 és 18 év közötti gyermekek után járó juttatás egyik része alanyi jogon járna, egységesen 100 lej értékben, míg a másik legfeljebb 250 lejes összeg kifizetését feltételekhez kötnék. A kezdeményezés értelmében ezt a részt az iskolai jelenléthez és a tanulók magatartási jegyéhez igazítanák. A javaslatot benyújtó RMDS hangsúlyozza, a garantált alapösszeg csökkentése nem jelent kevesebb pénzt összességében, a cél inkább az, hogy ösztönözzék az iskola látogatást és a megfelelő viselkedést. Több mint 300 új térfigyelő kamerát telepítenek Székelyudvarhelyen, a rendszer kiépítése már előre haladott állapotban van. A beruházásra a város 2,7 millió lejes támogatást nyert, az országos helyreállítási alapból, a munka pedig egy évvel ezelőtt megkezdődött. A tervek szerint összesen 355 új kamerát szerelnek fel, miközben a meglévő hálózat korszerűsítése is zajlik. A régi rendszer elemei addig működésben maradnak, amíg az új teljes egészében el nem készül. A kivitelezőnek 15 hónap áll rendelkezésére a projekt befejezésére, így várhatóan a nyár végén helyezik üzembe az új térfigyelő rendszert. Megkezdődtek a székelyudvarhelyi diáknapok. A 32. alkalommal megszervezett rendezvény egy hétig fog tartani a városban, rekord részvétel mellett.
1: 30 éve olyat tudunk adni, amit más senki, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 529-en vannak csapatban.
0: Mondta híradónknak Tóth Tímea, a szervező udvarhelyi fiatal fórum elnöke. A diáknapok rendezvénysorozata a ma esti Analóg Balaton koncerttel kezdődik. Megkezdődött a Vásártér utcai vasútátkelő modernizálása, mától május 15-ig lezárják az átkelőt a gépjárműforgalom előtt. A lezárás a városi buszok menetrendjét is érinti, így a 6-os és a 8-as járatok nem érintik a Junior és a Kóskároly megállókat. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, megkezdődött a rájátszás. A felsőházban a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz hazai pályán 1-0-ra kikapott az agyagfalvi lendülettől, Csíkszentsimon 3-0-ra verte Szentegyházát. Az alsóházban született egy rekorderedmény, a Balánbányai Bányász 18-0-ra verte a marosi vízi Promuresult. A többi eredmény Székelykeresztúr, Borszéki Bükk 4-0, Zetalaki Fenyő, Csíkszentmárton 6-0, a székelyudvarhelyi Rosszil szabadnapos volt.

0: Az FCSB ellen aratott pénteki győzelmével biztosan bent marad a labdarúgó szuperligában az FK Csíkszereda. A csíkiak 1-0-ra nyertek, és ezzel matematikailag is bebiztosították a bentmaradást. Az alsóház további eredményei: Galaci Océrul bukaresti Metaloglobusz 2-2, Konstancai Fárul FC Botosán 1-1, Petrolul Ploiești Aradi Uta 1-1, az Unirea Slobozia FC Hermannstadt meccset ma 17:30-tól játsszák. A felsőházban a kolozsvári U 1-0-ra megverte az FC Ágyest, a Krajovai Universitatia 2-1-re nyert a bukaresti Dinamo ellen. A Rapid kolozsvári CFR meccset ma este 20:30-tól játsszák. Ma délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, egyre melegebb lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozások támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A Delkamert munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a két napos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Maros Part nyári estéiben. Ráadásul már VIP két nap

0: Bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Jelen, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Közérdekű hirdetés következik.
5: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Csak azért is szerelem énekelte Dallos Bogi, és a Sztár délután 4. órájában még mindenféleképpen elmondanám nektek azt a programot, eseményt, ami ezen a héten lesz Udvarhelyen és Udvarhely életében. Évről évre most már hagyománnyá vált, hogy a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány megszervezi az odaadó estet. Ez az odaadó est, ahol helyi kezdeményezések és közösségi támogatás találkozik. Az odaadó esten 3 projekt mutatkozik be idén is, amelyek Udvarhely-széken szeretnének valódi változást elindítani. Ti pedig ezeket a projekteket támogathatjátok. Az este során megismerhetitek ezeket a kezdeményezéseket, és lehetőséged van hozzájárulni a megvalósításukhoz. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg, melyik az a 3 projekt, ki is írták. Van a Leaders for All-tól a Ki vagyok, Ki vagyok címmel.

A projekt, ami rendhagyó önismeret és jövőtervezés lenne 12-14 éveseknek. Ezt szeretnék megvalósítani, és ehhez próbálnak támogatást szerezni pénz formájában a városlakóktól is, nyilván azoktól az emberektől, akik részt vesznek az odaadó esten. A második projekt Ficánka és barátai apró lépések, nagy csodák címmel fejlesztő programok autista gyermekek számára. Ez is egy jó kezdeményezés. És ott van a Valeo Art-tól a Lélekhangok című projekt, mentálhigiéni és foglalkozás lenne középiskolások érzelmi fejlődésért, tehát úgy látom, mindhárom projekt vagy a gyerekeknek szól, vagy pedig a diákoknak, iskolásoknak, ezeket kellene támogatni. Május 6-án szerdán és 17:30-től kezdődik az odaadó est a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István termében. Viszont az esemény online is követhető majd az SKA Facebook oldalán, ezt pedig mi fogjuk közvetíteni, a Sztár Rádió oldalán is szerintem jelen lesz, és ott kommentben is hozzá tudtok szólni, hogy melyik projektet hány lejjel támogatnátok, mert hogy egyébként belépő nincs, élőben is részt lehet venni ezen az eseményen, és arra bátorítanak mindenkit a szervezők, hogy lehetőségeitek szerint legalább 50 lejjel támogassátok a projekteket. Na, úgyhogy ez most lesz ezen a héten, szerdán, május 6-án, és mindenki próbáljon meg részt venni, ha nem élőben, akkor legalább a Facebookon keresztül élőben lehetne közvetíteni és követni az eseményeket. Én pedig közvetítem tovább a legjobb zenéket itt a délután folyamán, 15:19, hamarosan még megnézzük az időjárást is.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

mondanék a helyedben. Várom, hogy mit lépsz, a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csaptam.

1999 és a Happy Gang, valamint a Kérek egy kulcsot. Milyen nagy sláger volt a 90-es években, és még ma is jó leső érzés meghallgatni. 4:04 perccel, és az is jó leső érzés, hogy a 21 Celsius fokot érte el a hőmérő higanyszála már itt Széke udvarhelyen, úgyhogy 21 fokunk van, aztán a délután folyamán az esti órákban szépen lassan visszakúszik 4 fokra, és éjszakára 4 fokot jeleznek az időjósok. Holnap marad a 23 fok, és éjszakára 6 fok, és szerdán képzeljétek, már 24, akár 25 fokot is jósolnak itt Székelyudvarhelyen. Hát kérem szépen, megérkezett a nyár, múlt héten még havazott, ezen a héten pedig már lassan-lassan szandákat is elő lehet venni a csizma helyett. Itt vannak a nyári éjszakák hamarosan. Summer Nights 1978-as örökzöld sláger.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Isu szerelő. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székely udvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isu Szérelé néven. Isu Szérelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is.
1: Reklámot hallott.

Kék égbolt, zöld fák, színes virágok és hétágra ragyogó napsütés. Hát azt hiszem, hogy ez a tökéletes hétfő, hétindító egy hosszú hétvége után is. És már jó hírem is van a dolgozóknak, mert hogy újabb háromnapos minivakáció következik. Nem kell már sokat várni, még ebben a hónapban büszkélkedhetünk azzal, hogy ismét minivakációra vonulunk. Május végén és hát június elején is a Romániában állami és a magánszektorban dolgozók háromnapos szabadságra számíthatnak. Ott vannak a pünkösdi ünnepek és a gyermeknap. Május 31-én vasárnap ünneplik az ortodox pünkösd első napját, míg június 1-én hétfőn pünkösd második napja, és egyben a gyermeknap is lesz, és ezek ugye hivatalos szabadnapok. De mi örülhetünk annak, hogy pünkösdülhetünk és pünkösdölünk is. Május 24-én akkor van pünkösd, vasárnap, és hétfőn 25-én pünkösd első napja, az hivatalos szabadnap. Úgyhogy akkor már péntek délután úgy elmehetünk vakációzni, hogy csak kedd reggel kell visszatérni a munkahelyünkre, és június 1-e is most már hivatalos szabadnap a gyermeknap, és az is akkor egy hosszú hétvége lesz, szombat, vasárnap és hétfő, mert hogy június 1-e napja idén hétfőre esik. A következő egy hónapban három ilyen hosszú hétvégénk lesz, már csak a jó idő szükséges, és akkor érezhetjük azt is, hogy akár balatoni lányok vagyunk.

0: Megkezdődnek a diáknapok, szerelik a kamerákat, bent maradt az FKCX Szereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két részre osztanák a gyermek pénzt egy új törvényjavaslat szerint. A 3 és 18 év közötti gyermekek után járó juttatás egyik része alanyi jogon járna, egységesen 100 lej értékben, míg a másik legfeljebb 250 lejes összeg kifizetését feltételekhez kötnék. A kezdeményezés értelmében ezt a részt az iskolai jelenléthez és a tanulók magatartási jegyéhez igazítanák. A javaslatot benyújtó RMDS hangsúlyozza, a garantált alapösszeg csökkentése nem jelent kevesebb pénzt összességében, a cél inkább az, hogy ösztönözzék az iskola látogatást és a megfelelő viselkedést. Több mint 300 új térfigyelő kamerát telepítenek Székelyudvarhelyen, a rendszer kiépítése már előre haladott állapotban van. A beruházásra a város 2,7 millió lejes támogatást nyert, az országos helyreállítási alapból, a munka pedig egy évvel ezelőtt megkezdődött. A tervek szerint összesen 355 új kamerát szerelnek fel, miközben a meglévő hálózat korszerűsítése is zajlik. A régi rendszer elemei addig működésben maradnak, amíg az új teljes egészében el nem készül. A kivitelezőnek 15 hónap áll rendelkezésére a projekt befejezésére, így várhatóan a nyár végén helyezik üzembe az új térfigyelő rendszert. Megkezdődtek a székelyudvarhelyi diáknapok. A 32. alkalommal megszervezett rendezvény egy hétig fog tartani a városban, rekord részvétel mellett.
1: 30 éve olyat tudunk adni, amit más senki, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 529-en vannak csapatban.
0: Mondta híradónknak Tóth Tímea, a szervező udvarhelyi fiatal fórum elnöke. A diáknapok rendezvénysorozata a ma esti Analóg Balaton koncerttel kezdődik. Megkezdődött a Vásártér utcai vasútátkelő modernizálása, mától május 15-éig lezárják az átkelőt a gépjárműforgalom előtt. A lezárás a városi buszok menetrendjét is érinti, így a 6-os és a 8-as járatok nem érintik a Junior és a Kóskároly megállókat. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, megkezdődött a rájátszás. A Felsőházban a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz hazai pályán 1-0-ra kikapott az Agyagfalvi Lendülettől, Csíkszentsimon 3-0-ra verte Szentegyházát. Az Alsóházban született egy rekorderedmény, a Balánbányai Bányász 18-0-ra verte a Marosi Vízi Promuresult. A többi eredmény Székelykeresztúr, Borszéki Bükk 4-0, Zetalaki Fenyő, Csíkszentmárton 6-0, a székelyudvarhelyi Rosszil szabadnapos volt. Az FCSB ellen aratott pénteki győzelmével biztosan bent marad a labdarúgó szuperligában az FK Csík Szereda. A csíkiak 1-0-ra nyertek, és ezzel matematikailag is bebiztosították a bentmaradást. Az Alsóház további eredményei Galaci Océlul, Bukaresti Metaloglobusz 2-2, Konstancai Fárul, FC Botosán 1-1, Petrolul Ploiești, Aradi Uta 1-1, az Unirea Slobozia, FC Hermannstadt meccset ma 17:30-tól játsszák.

0: Felsőházban a kolozsvári U 1-0-ra megverte az FC Ágyest, a Krajovai Universitatiák 2-1-re nyert a bukaresti Dinamo ellen. A Rapid kolozsvári CFR meccset ma este 8:30-tól játsszák. Ma délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, egyre melegebb lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. Aztán rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music. Star reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

1994, hát akkor is milyen jó zenéket alkottak. Szerintem még jobbakat, mint a mai slágereket illetően el tudunk mondani. 1986-ba repülünk vissza még a Sztár délután utolsó perceiben, közben pedig nézem az Urbana Transport oldalát. Ugye tudjátok, közlekedési infoként már mondtuk, és mondjuk a híradóban is, hogy a Vásártér utcai vasútátjárónál zajló munkálatok ideje alatt az az útszakasz le van zárva a gépjárművezetők előtt május 15-éig. És hát a városi buszok is tájékoztatják az utasokat, hogy május 15-éig a 6-os és a 8-as járataik nem érintik a Vásártér utca és a Kóskároly szakközépiskola megállókat. A munkálatok ideje alatt viszont a Villanytelep utca és Orbán Balázs utca útvonalon fognak közlekedni, ugyanez érvényes a Betlenfalva Patkó iskolás járatukra is, ők is a Villanytelep utca és az Orbán Balázs utca útvonalon fognak közlekedni, megértésüket természetesen megköszönik mindenkinek, és hát van egy játék is, amit Székelyudvarhely Művelődési Központ és az Urbana Transport közösen szervezett meg, erről hozok még néhány infót, mert megéri utazni a városi buszokkal.

Atom énekelte a Groove House, és hogyha újra látjátok azt a verset, amit kell, hogy keresni, akkor mindenképp fotózzátok le, mert hogy a Költészet a Városban címmel játékra hív benneteket. A Székelyudvarhely Művelődési Központ és az Urbana Transport a Magyar Költészet napja alkalmából együtt utána jártak, hogy mely költőkről vannak elnevezve Székelyudvarhely utcái és mely utcákban nőttek fel kortárs költők. És ki is választottak tőlük ismert és kevésbé ismert verseket, és azt beköltöztették a városba. Megtaláljátok ezeket a verseket, vers részleteket az Urbana Transport buszain, ugye a városi buszokon és a buszmegállókban egyaránt. Így hát akkor a költészet velünk utazik nap mint nap, és ez milyen szép dolog. Emellett pedig játékra is hívnak mindenkit, mert kisorsolnak 3 darab egy hónapos Urbana buszbérletet, és 3 darab művelődési központos ajándékcsomagot. Mi a dolgotok? Fel kell keresni azt a teljes verset, amiből a Facebook bejegyzésben idéznek. Le kell fotózni, és fel kell tölteni hozzászólásban ezt a fényképet. Nagyon egyszerű, és képzeljétek, hogy mondanám is akkor azt a vers részletet, amit idéztek. A cirkuszból, s a népből soha többet, de kenyérből még kéne egy falat. Ez a vers részlet, és hogyha megtaláljátok a teljes verset, ami egyébként az ifjúság bejáratban található, annyit megsugok, akkor le kell fotózni, és kommentbe oda kell csatolni. A Székelyudvarhely Művelődési Központ vagy az Urbana Transport Facebook oldalán találjátok ezt a játékot, ezt a bejegyzést, és akkor csatoljátok oda hozzászólásban a képet, és be is kerültök a sorsolásba. The Chainsmokers Coldplay felvételt hozok 2017-ből, még néhány perc erejéig maradok.

2024-ben Crybaby. Hát ne sírjon senki, mert csodaszép időnk van, délutáni programokat lehet szervezni a szabadtéren, és hát kitartást kívánok azoknak a rádióhallgatóknak is, akik még dolgoznak a délutáni és az esti órákban egyaránt. Holnap újra találkozunk a Sztár délutánban, 12 után néhány perccel, lesznek meghívottjaim is, és megtudunk elég sok mindent az Erdély Vállalkozói Iskoláról, valamint a Bakó Wine Lounge részéről érkezik a tulajdonos, majd Bakó László, aki megosztja velünk a legfrissebb infókat, ami a Bakó borozót illeti, ami a városközpontban van itt Székely udvarhelyen. Úgyhogy tartsatok velünk, holnap rengeteg érdekességgel készülünk, reggel pedig játékot is indítunk a Bakó borozó jó voltából, legyetek résen a Facebook oldalunkon és a 100.8-on is egyaránt. Szép délutánt, jó utat mindenkinek, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon. Figyelem, kedves szülők! Az Eperke gyerekközlet új helyre költözött. Most már a Városháza tér 20 szám alatt várjuk Önöket, közvetlenül a Ne felejts fagyizó mellett. Készültök az első áldozásra? Nálunk elegáns fiúöltönyök, ingek és stílusos kiegészítők várják a kisurakat, míg a kislányok számára gyönyörű bolerók és harisnyák közül válogathattok. És ez még nem minden. Az Eperkében nem csak elegáns, hanem sportos, egyedi és divatos darabokat is találtok, már 3 hónapos kortól egészen 14 éves korig. Ráadásul megérkeztek a minőségi DD Step szupinált cipők és gumicsizmák is a legkisebbeknek. Eperke gyereküzlet. Új helyen, változatlan minőség és egyedi divatos darabok. Várunk szeretettel a Városházában.

0: Ez a tér 20 szám alatt.
1: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Megkezdődnek a diáknapok, szerelik a kamerákat, bent maradt az FKCX Szereda. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Két részre osztanák a gyermek pénzt egy új törvényjavaslat szerint. A 3 és 18 év közötti gyermekek után járó juttatás egyik része alanyi jogon járna, egységesen 100 lej értékben, míg a másik legfeljebb 250 lejes összeg kifizetését feltételekhez kötnék. A kezdeményezés értelmében ezt a részt az iskolai jelenléthez és a tanulók magatartási jegyéhez igazítanák. A javaslatot benyújtó RMDS hangsúlyozza, a garantált alapösszeg csökkentése nem jelent kevesebb pénzt összességében, a cél inkább az, hogy ösztönözzék az iskola látogatást és a megfelelő viselkedést. Több mint 300 új térfigyelő kamerát telepítenek Székelyudvarhelyen, a rendszer kiépítése már előre haladott állapotban van. A beruházásra a város 2,7 millió lejes támogatást nyert, az országos helyreállítási alapból, a munka pedig egy évvel ezelőtt megkezdődött. A tervek szerint összesen 355 új kamerát szerelnek fel, miközben a meglévő hálózat korszerűsítése is zajlik. A régi rendszer elemei addig működésben maradnak, amíg az új teljes egészében el nem készül. A kivitelezőnek 15 hónap áll rendelkezésére a projekt befejezésére, így várhatóan a nyár végén helyezik üzembe az új térfigyelő rendszert. Megkezdődtek a székelyudvarhelyi diáknapok. A 32. alkalommal megszervezett rendezvény egy hétig fog tartani a városban, rekord részvétel mellett.
1: 30 éve olyat tudunk adni, amit más senki, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 529-en vannak csapatban.
0: Mondta híradónknak Tóth Tímea, a szervező udvarhelyi fiatal fórum elnöke. A diáknapok rendezvénysorozata a ma esti Analóg Balaton koncerttel kezdődik. Megkezdődött a Vásártér utcai vasútátkelő modernizálása, mától május 15-ig lezárják az átkelőt a gépjárműforgalom előtt. A lezárás a városi buszok menetrendjét is érinti, így a 6-os és a 8-as járatok nem érintik a Junior és a Kóskároly megállókat. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, megkezdődött a rájátszás. A felsőházban a székelyudvarhelyi Olimpiákhoz hazai pályán 1-0-ra kikapott az Agyagfalvi Lendülettől, Csíkszentsimon 3-0-ra verte Szentegyházát. Az alsóházban született egy rekorderedmény, a Balánbányai Bányász 18-0-ra verte a Marosi Vízi Promuresult. A többi eredmény Székelykeresztúr, Borszéki Bükk 4-0, Zetalaki Fenyő, Csíkszentmárton 6-0, a székelyudvarhelyi Rosszil szabadnapos volt. Az FCSB ellen aratott pénteki győzelmével biztosan bent marad a labdarúgó szuperligában az FK Csík Szereda. A csíkiak 1-0-ra nyertek, és ezzel matematikailag is bebiztosították a bentmaradást. Az alsóház további eredményei Galaciocérul, Bukaresti Metaloglobusz 2-2, Konstancai Fárul, FC Botosán 1-1, Petrolul Ploiești, Aradi Uta 1-1, az Unirea Slobozia FC Hermannstadt meccset ma 17:30-tól játsszák. A felsőházban a kolozsvári U 1-0-ra megverte az FC Ágyest, a Krajovai Universitátiák 2-1-re nyert a bukaresti Dinamo ellen. A Rapid kolozsvári CFR meccset ma este 20:30-tól játsszák. Ma délutánra is napsütéses időt jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, egyre melegebb lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy. Vállalkozásod támogatója.

Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretné használni a teraszát szélben, esőben is? Zavarja, hogy a régi beépítések eltakarják a kilátást? Régi a tuskabinja, vagy újat szeretne?
3: A Benglásznál a megoldás. Keret nélküli, teljes üvegből készült terasz beépítések, toló és lapozható rendszerekkel, akár több házak teraszára is. Modern üvegkorlátok, tuskabinok és üvegfalak minden személyre szabva az ön igényei szerint. Öntől az elképzelés, tőlünk 20 év tapasztalat a tervezésben és a kifogástalan kivitelezésben. Keres minket Facebookon, a www.benglass.ro oldalon, vagy személyesen Székelyudvarhelyen, Betlenfalvi út 222.
2: Benglass, ha többre vágysz. A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
4: Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor, a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.

0: Füstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ Pagold.ro. Pagold.ro.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és

0: vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Isuszer elé. Bér egy 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keres Facebookon Isuszer elé néven. Isuszer elé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk. Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

0: hazamenni.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Építkezel? Felújítasz? Barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Székelyudvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban.

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hogy a gépezet forogjon, akár csak az önvállalkozása forgótőkére van szükség. Mezőgazdászoknak, kis és közepes vállalkozóknak segítő partnerei vagyunk. LÁM, a megbízható hitelintézet, online a mikrokreditlám.ro címen.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Just

0: like music.
1: Star reklám.
2: A Delkamet munkatársat keres gépi forgácsolási területre, Eszterga, Maró gépkezelése. Olyan jelentkezők jelentkezését várjuk, akik hosszabb távon szeretnének szakmát tanulni és fejlődni, és szívesen csatlakoznának egy tapasztalt csapat mellé utánpótlásként. A munkavégzéshez betanítást biztosítunk, ezért pályakezdők vagy szakmai tapasztalattal még nem rendelkezők jelentkezését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni személyesen a cég Fások utca 14/28-as szám alatti székhelyén lehet, vagy a 0752 030 501-es telefonszámon.
3: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika, második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.

0: vagy ezüstöd legyen, már 125 lejtől. Teljes hozzáférés, nincs lekötés. Pagold.ro. Tedd meg az első lépést ma, a jövőbeli önmagad meg fogja köszönni. További információ pagold.ro. Pagold.ro.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió!
9: Sztár Rádió!
10: Sztár Rádió!
11: Dance, yes.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Itt az idő a változás.

0: kiállításra a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
2: 33 év, több ezer támogatott projekt, számtalan megoldott pénzügyi kihívás.
3: A LÁM 1992 óta stabilitást visz a kis és középvállalkozások életébe, még a válsághelyzetek alatt is. A LÁM nem csupán egy hitelező, hanem egy tapasztalt utitárs.
2: Mikrokreditlám.ro.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Egész héten dolgozol, aztán mire megérkezik a hétvége, már azon stresszelsz, hogy hamarosan újra hétfő. Akkor itt az ideje egy kis szünetnek. A Vibe Fesztivál idén elhozta a kétnapos bérletet azoknak, akik nem tudnak több napra eltűnni, de a nyár legjobb élményéről mégsem akarnak lemaradni. Válaszd ki a neked legjobb két egymást követő napot, és merülj el a koncertekben, a fesztivál hangulatban és a Marospart nyári estéiben. Ráadásul már VIP kétnapos bérlet is elérhető. Július 2-a és 5-e között találkozunk a Vibe-on. Két nap, ami csak rólad szól. Építkezel, felújítasz, barkácsolsz? Akkor most figyelj! Megnyílt az Alsó Piktor a Hunyadi János utca 60 szám alatt, a régi Komkim helyén. Festékek, építőanyagok, barkácsáru, nagy választék, kiváló minőség, korrekt árak. A megnyitással egy időben nyereményjáték is indul, ahol értékes ajándékokat sorsolunk kivásárlóink között. Most már két üzletben várunk Széke udvarhelyen. Piktor. Bizalmat építünk.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

Szakita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat.

0: Budapesten. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Isuszerelé. Bérelj 2-3 köbméteres konténert Székelyudvarhelyen és 15 kilométeres körzetében. Lomtalanítás, lakásfelújítás vagy törmelékelhordás? Mi elszállítjuk a hulladékot. Otthonról magánszemélyeknek vagy akár cégeknek is biztosítunk konténereket. Hívd a 0723 188 987-es telefonszámot, vagy keresd Facebookon Isuszerelé néven. Isuszerelé. Mindig ott, ahol szükséged van ránk.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
0: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?